0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene. Fülig zene.

Fűtől fűlik Fan FM. FM 87.6.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.

elfelejtem, hogy milyen, amiben vár.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb történelmi csúcsra emelkedett a benzinára Romániában, miután szeptemberben jelentős áremelést hajtottak végre a töltőállomások. A 95-ös standard benzin országos átlagára 9,75 és 9,79-ban is érték között mozog, megközelítve a 9,80-ban is lélektani határt. A drágulási hullám az egész üzemanyagpiacot érinti. Az Eurostat adatai szerint Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa, az üzemanyagárak éves növekedési ütemét tekintve. Az Unió Statisztikai Hivatal szerint a 27 tagállam közül 25-ben többe kerültek az üzemanyagok idén júliusban, mint egy évvel korábban. 13 országban pedig az éves drágulás üteme a júniusit is meghaladta. Ugyanakkor 24 tagállamban kisebb volt az éves áremelkedés, mint májusban, amikor 4 országban is 30% fölötti drágulást regisztráltak. Továbbra is az FK Csíkszereda épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bentlakása. A középiskolás diákok térítésmentesen foglalhatják el az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket. Étkezési lehetőséget pedig az akadémia ebédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium főigazgatója. Az FK Csíkszereda a legtöbb 85 vidéki diáknak tud az új tanévben szállást biztosítani. A főgimnázium ingyenesen kapta használatba a helyeket. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és fűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki. Így a diákoknak nem kell fizetni a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 ezer lejt különített el. Tovább kell bővíteni a Hargita megyei iskolabusz flottát, derül ki a prefektusi hivatal legfrissebb adataiból. Noha a megyében jelenleg 109 jármű szállítja a diákokat, az önkormányzatok jelzései alapján további 47 iskolabuszra lenne szükség a teljes lefedettséghez. Adrián Panescu prefektusi szóvivő tájékoztatása szerint az igények egy része a bővítést szolgálná, míg 5 tanintézményben, Újszékelyen, Marosévízen, Gyergyóditróban, Homorod-Szentmártonban és Csíkszentmihályon a meglévő, műszakilag előregedett buszokat kellene mi hamarabb lecserélni. Bár a megyei tanács a PNRR keretében nemrég 54 elektromos iskolabusz szerzett be 45 település számára, a helyi elüljárók bizakodnak benne, hogy újabb pályázatok vagy kormányzati beszerzések révén sikerül pótolni a hiányzó járműveket. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul el idén, megszervezik a hulladékbegyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogatósor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemét számlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A reggeli órákban igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni. A hőmérők higanyszála akár 2 fokra süllyedhet. Napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: Spectrum, British Council, Advantage Premium Member.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
4: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
3: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
4: Pont erre van most szükségünk.
5: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulykamerre 100 g-onként 4 lej 29 banírt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79 banírt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
7: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb történelmi csúcsra emelkedett a benzinár a Romániában, miután szeptemberben jelentős áremelést hajtottak végre a töltőállomások. A 95-ös standard benzin országos átlagára 9,75 és 9,79-ban is érték között mozog, megközelítve a 9,80-ban is lélektani határt. A drágulási hullám az egész üzemanyagpiacot érinti. Az Eurostat adatai szerint Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa, az üzemanyagárak éves növekedési ütemét tekintve. Az Unió Statisztikai Hivatal szerint a 27 tagállam közül 25-ben többe kerültek az üzemanyagok idén júliusban, mint egy évvel korábban. 13 országban pedig az éves drágulás üteme a júniusit is meghaladta. Ugyanakkor 24 tagállamban kisebb volt az éves áremelkedés, mint májusban, amikor 4 országban is 30% fölötti drágulást regisztráltak. Továbbra is az FK Csíkszereda épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bent lakása. A középiskolás diákok térítésmentesen foglalhatják el az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket. Étkezési lehetőséget pedig az akadémia ebédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium főigazgatója. Az FK Csíkszereda a legtöbb 85 vidéki diáknak tud az új tanévben szállást biztosítani. A főgimnázium ingyenesen kapta használatba a helyeket. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és fűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki. Így a diákoknak nem kell fizetni a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 ezer lejt különített el. Tovább kell bővíteni a Hargita megyei iskolabusz flottát, derül ki a prefektusi hivatal legfrissebb adataiból. Noha a megyében jelenleg 109 jármű szállítja a diákokat, az önkormányzatok jelzései alapján további 47 iskolabuszra lenne szükség a teljes lefedettséghez. Adrián Panescu prefektusi szóvivő tájékoztatása szerint az igények egy része a bővítést szolgálná, míg 5 tanintézményben, Újszékelyen, Marosévízen, Gyergyóditróban, Homorod-Szentmártonban és Csíkszentmihályon a meglévő, műszakilag előregedett buszokat kellene mihamarabb lecserélni. Bár a megyei tanács a PNRR keretében nemrég 54 elektromos iskolabusz szerzett be 45 település számára, a helyi elüljárók bizakodnak benne, hogy újabb pályázatok vagy kormányzati beszerzések révén sikerül pótolni a hiányzó járműveket. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul el idén, megszervezik a hulladék begyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogatósor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemét számlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, a reggeli órákban igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni, a hőmérők higanyszála akár 2 fokra süllyedhet, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Immáron a legfrissebb mérés 5 Celsius fokot mutat, úgyhogy nem kell nagyon megijedni, érdemes rétegesen öltözni. 8 óra múlt 7 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel és friss kávéval. Úgy érzem, hogy a mai nap is jól telik, ha együtt telik.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4,29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13,79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: Szeptember 8-a van, kedd, jó reggelt kívánok mindenkinek, 4:09 múlt 4 perccel. Lapozzuk fel közösen a kalendáriumot és köszöntsük fel azokat, akik ma valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak. Az Adrienneket, illetve a Máriákat köszöntjük. 1965 óta az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját tartjuk, ennek már 61 éve. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus döntött úgy, hogy ezt a napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. Ma van kisasszony vagy kis boldogasszony napja, 1426 éve. Az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor, fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék. 406 éve történt Szigetvár ostroma, ahol hősi halált halt Zrínyi Miklós, horvát Dalmát és Szlavonbán. 47 éve 1979-ben született Lékó Péter, nemzetközi sakk nagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagy sakkmestere lett. 869 éve 1157-ben született oroszlán szívű Richard angol király. 1572-ben Pozsonyban a magyar királlyá koronázták első Rudolfot, akit jobban érdekelt az asztrológia, mint a politika. 1636-ban Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nek neveztek el. A kalendárium rovatunk végére az ajándékot is előkészítettem, méghozzá egy dal formájában. Alone is a Back to Yours.
1: I've been fighting.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez is.
0: Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja

0: felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Hatalmasat hivázott a rendőrség, aminek az árát egy ártatlan férfi fizette meg egy hónap börtönnel. A rendőrök bemondásra hittek egy tolvajnak, aki egy légből kapott nevet adott meg, így egy véletlen embert, vagy vétlen embert küldtek a rácsok mögé. A rendőrök ellen jelenleg belső vizsgálat folyik, az igazi elkövetőnek pedig bottal üthetik a nyomát. A tolvaj úgy döntött, hogy őt egy bizonyos fiktív névvel illetik, az egyenruhások pedig teljesek megmagyarázhatatlan módon ezt el is hitték neki, és mivel az adatbázisban található személy fényképe hasonlóságot mutatott a gyanúsított személy leírásával, megállapítást nyert, hogy ugyanarról a személyről van szó. Az őrizetes után a tolvajt szabadon engedték, és mivel soha többet nem jelentkezett, úgy döntöttek, hogy a bemondott név alapján előkerítik. Igen ám, csak ezért a névért egy teljesen más úriembert került, teljesen ártatlanul a rácsok mögé. Az ügyben eljáró rendőrök ellen jelenleg eljárás folyik. Arra lennék kíváncsi, hogy az ártatlanul meghurcolt ember, hogyha mondjuk pert indít a rendőrség ellen, sikerül-e mondjuk kárpótlásként egy jó adag pénzt kicsikarnia, mert hogy megteheti, és az is, hogy joggal.
1: Keres, vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Notorious egy remek dal a 80-as évekből. A 80-as, a 90-esek és 2000-esek is helyet kapnak itt nálunk a kotyogóban, nem másért, de a zenei változatosság mindig gyönyörködhet. Mondanám azt is, hogy az időjárás változatossága is, de nem vagyok meggyőződve teljes mértékben róla. Rövid időre ismét visszatér a nyári meleg, majd jelentős lehűlés érkezik. A hőmérséklet szeptember 9-én, 10-én akár a 28-29 fokot is elérheti nálunk, aztán a jövő héten 11-12-e környékén jön egy fordulat, több régióban akár 8 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet, többfele záporokra, zivatarokra is számítani kell. Erdélyben, a hegyekben mindössze 12-14 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek, a lehűlés után a hónap közepén ismét enyhe felmelegedés várható. Érdemes mindenképpen kihasználni a napos időjárást a kellemes hőmérsékleti értékekkel, mert előbb-utóbb elérkezik az igazi ősz, majd szépen fokozatosan, azaz bízom benne, hogy fokozatosan, de még a nagyon-nagyon távoli napokban belemegyünk a télbe.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán szerint még idén el kellene fogadni az új közalkalmazotti bértörvényt, mert jelentős különbségek vannak az azonos vagy hasonló munkát végző közalkalmazottak bérezésében. Az államfő szerint ez különösen az oktatásban jelent problémát, de más közszolgálati területeken is vannak igazságtalanságok. Ezek rendezése azonban rövid idő alatt komoly terhet róna a román költségvetésre, ezért fokozatos megoldásra van szükség. Az államfő szerint az új bértörvénynek kiszámíthatóbbá kell tennie a közszféra bérezését, és csökkentenie kell a bérkülönbségeket. A jelenlegi helyzet ráadásul a bíróságokat is terheli, és költségvetési veszteségeket okoz. Az államfő úgy véli, a törvényt lehetőleg a 2027-es költségvetéssel együtt kellene elfogadni. Az államfő támogatja az iskolai meleg étkeztetést úgy is, hogy más kiadásokból kell pénzt átcsoportosítani a program fenntartására. Az államfő szerint a program már bizonyította, hogy hasznos, ezért országosan is működnie kellene. A szociális ösztöndíjak csökkentését egyelőre elvetették. Nikus Ordán szerint kevés pénzről nehéz dönteni, de az oktatás támogatását fenn kell tartani, és nem szabad a gyerekeken spórolni. Zökkenőmentesen indulhat a diákokat tejjel, pékáróval és gyümölccsel ellátó program a Hargita megyei tanintézményekben, miután a megyei önkormányzat időben megkötötte a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szállítási szerződéseket. Több mint 24 ezer óvodás, általános iskolás és középiskolás diák van a kormány által finanszírozott iskolai programban Hargita megyében, közölte Hargita megye tanácsának sajtószolgálata. A megyei önkormányzat szerint a diákok már a tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, és a nyitányban már is itt van az Offenbach és a Star Sailor, ez a Four to the Floor.

0: Az ősz beköszöntével és a télre készülve fontos, hogy feltöltsük a szervezetünk vitamin és ásványi anyag raktárait, és ahogyan korábban már egy előző kotyogóban szó volt róla, ez nem azt jelenti, hogy kezdjük tolni be a fejünkbe sok-sok kapszulát, bogyót, vitamint. Ahhoz, hogy jól bírjuk ezt az időszakot, szükségünk van tápanyagokra, az immunrendszert támogató vegyületekre és mindenféle hasznos nyomelemre. Magyarán, itt az ideje, hogy a zöldségek kapják a főszerepet. A krumpli vitathatatlanul klasszikus, ezerféleképpen elkészíthető és szinte mindenhez passzol. Magasabb szénhidrát tartalma és glikémiás indexe miatt azonban érdemes változatosabbá tenni a köreteket. Szerencsére rengeteg olyan zöldség létezik, amelyik nem csak új szint visz a tányérunkra, de az egészséges, tudatos étrendbe is tökéletesen illeszkedik. Itt van a cukkini, amely bővelkedik C-vitaminban, az immunrendszer működését rendkívül jól támogatja, és gyakorlatilag olyan, hát mondjam azt, hogy olyan szinte semleges íze van, így aztán mindenféle irányba el lehet vinni. Aztán itt van az igazi vitaminbomba, a karfiol, rengeteg C-vitaminnal és ásványi anyaggal, a kelbimbó, ez megosztó lehet, de zöldségként meglepően sok fehérjét tartalmaz, és rostban sem szűkölködik. Piros kaliforniai paprika kiváló C-vitamin forrás, emellett antioxidánsokban is bővelkedik, és nyilván az ősz legnagyobb sztárja, a sütőtök. Magas A-vitamin előanyag és C-vitamin tartalmának köszönhetően erősen antioxidáns hatású, és nyilván hamarosan elérkezik a savanyított, fermentált cuccok ideje is, hiszen ezek, ha már ugye jó háziasszonyról beszélünk, már majdnem megértek a kamrában. Jó, nyilván nem kell elsietni, hiszen ezek elsősorban télire vannak előkészítve, de bármikor jól jönnek, főleg ha C-vitamin forrásról beszélünk.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak. Fun

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Blues Traveler és Around Around, azt hiszem, hogy anno 1995-ben jelent meg a dal. Mi köti össze a titokban útnak induló háziasszonyt, a sci-fi regény által inspirált orosz tanárt és a hollywoodi filmsztárt? Előzetesben segítek, mindhárman kulcs szerepet játszottak olyan technológiák megszületésében, amelyek ma emberek milliárdjainak életét határozzák meg. Természetesen mondom is ezeket tüstént. Előtte egy újabb dal a vadi új megjelenések közül, The Bass és Ray Horton, valamint a Message in a Bottle.

Titokban útnak induló háziasszony, a sci-fi regény által inspirált orosz tanár és hollywoodi filmsztárok. Mindhárman kulcsszerepet játszottak olyan technológiák megszületésében, amelyek ma emberek milliárdjainak életét határozzák meg. A BBC Earth szeptember 8-án, azaz ma induló Forradalmak eszmék, amik megváltoztatták a világot című sorozata, az ő történetükön keresztül mutatja be, hogyan alakították át világunkat a legfontosabb találmányok. Amikor Carl Benz megalkotta a gépkocsit, senki sem akarta megvásárolni. A feltaláló depresszióba süllyedt, az áttörést pedig végül felesége, Berta hozta el, aki férje tudta nélkül hosszú útra indult a járművel, bizonyítva, hogy az autó nem különös kuriózum, hanem valódi közlekedési eszköz. Persze az autó története azonban jóval korábban kezdődött, és kellettek hozzá az első kutyaszánok, amelyek már 9000 évvel ezelőtt mozgásolták az embert, és többek között a bronzvéső megjelenése is, amely lehetővé tette a kerék és a tengely precíz elkészítését. Az emberiség egyik legfontosabb találmánya mögött persze meg annyi kudarc, baleset és megszállott újító áll. Egy másik világot megváltoztató találmány a rakéta, aminek létrejötte nem kevésbé kalandos. Az első nyomokat az ókori Kínában kell keresni, ahol egy robbanó anyaggal végzett, ördögűző szertartás vezetett a rakéta technológia megszületéséhez. Évszázadokkal később Jules Verne már egy hatalmas ágyúból kilőtt űrhajóval álmodta meg a holdutazást, regénye pedig egy Konstantin Csolkovszki nevű tanár kezébe került. Ő volt az, aki matematikailag bizonyította, hogy az űr meghódításához nem ágyúra, hanem rakétára, vagyis reakció hajtóműre van szükség. De ahhoz, hogy az ember végül eljusson a világűrbe, a tűzoltási technológia, a tejgazdaságok gépesítése és még szovjet titkos manőverek sora is hozzájárult. És ha már meghatározó eszközök, ne feledkezzünk meg arról sem, ami szinte mindannyiunk napjának elengedhetetlen része. Az okostelefon mögött szintén váratlan történetek húzódnak. A kommunikáció egyik legkorábbi forradalmi lépését Krisztus előtt 133-ban Polübiosz görög tudós tette meg egy tűzjelekkel működő kódolt üzenetküldő rendszerrel. Később Samuel Morse felesége halálhírének késedelmes készhezvétele inspirálta a távíró megalkotására, míg a modern mobilhálózatok alapjait részben Hedy Lamarr egyébként osztrák-magyar származású hollywoodi színésznő fektette le. A gép zongorája által ihletett, általa kidolgozott frekvenciaugrásos kommunikációs elv az 1990-es években 20-szorosára növelte a hálózatok kapacitását, megnyitva az utat a mobil internet előtt. Forradalmak eszmék, amik megváltoztatták a világot, ha van BBC Earth csatornája, ma este 9 órától belenézhet az első részbe.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4 lej 29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű.
0: 3 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk.

0: 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és szentimrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: 3:40 múlt 2 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Hőérzetre annyira még nem vagyunk ott a kellemes résznél, de jó irányba haladunk. 9 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, Filik zenék között pedig pörgetjük tovább a ritmust, nem másért, de kell a talp alá való energia, nyilván mindezt képletesen mondom. Egy a lényeg, ha háttérben szól valami egészen pompa ritmus, akkor jobban megy a munka is, reményeim szerint. Rompasszóval megyünk tovább, érkezik a Dream.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán szerint még idén el kellene fogadni az új közalkalmazotti bértörvényt, mert jelentős különbségek vannak az azonos vagy hasonló munkát végző közalkalmazottak bérezésében. Az államfő szerint ez különösen az oktatásban jelent problémát, de más közszolgálati területeken is vannak igazságtalanságok. Ezek rendezése azonban rövid idő alatt komoly terhet róna a román költségvetésre, ezért fokozatos megoldásra van szükség. Az államfő szerint az új bértörvénynek kiszámíthatóbbá kell tennie a közszféra bérezését, és csökkentenie kell a bérkülönbségeket. A jelenlegi helyzet ráadásul a bíróságokat is terheli, és költségvetési veszteségeket okoz. Az államfő úgy véli, a törvényt lehetőleg a 2027-es költségvetéssel együtt kellene elfogadni. Az államfő támogatja az iskolai meleg étkeztetést úgy is, hogy más kiadásokból kell pénzt átcsoportosítani a program fenntartására. Az államfő szerint a program már bizonyította, hogy hasznos, ezért országosan is működnie kellene. A szociális ösztöndíjak csökkentését egyelőre elvetették. Nikus Ordán szerint kevés pénzről nehéz dönteni, de az oktatás támogatását fenn kell tartani, és nem szabad a gyerekeken spórolni. Zökkenőmentesen indulhat a diákokat tejjel, pékáróval és gyümölccsel ellátó program a Hargita megyei tanintézményekben, miután a megyei önkormányzat időben megkötötte a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szállítási szerződéseket. Több mint 24 ezer óvodás, általános iskolás és középiskolás diák van a kormány által finanszírozott iskolai programban Hargita megyében, közölte Hargita megye tanácsának sajtószolgálata. A megyei önkormányzat szerint a diákok már a tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Harry Styles és az American Girls 2026-ból fülig zenékkel köszöntöm Önöket egy újabb óra kezdetén, 10 óra múlt 6 perccel. Nem tudom, hol jelenik meg, de esőt látok.
1: Ezért büntetésből.
2: Büntetésből. Feleségül kellett vennie Évát. Kotyogó.
0: Nyilván nem büntetésnek szánták az égiek az eső, de elképzelhető, hogy egyszer csak megérkezik egy eső felhő fölénk, és egy ilyen 30 percen belül lead némi csapadékot, de az is lehet, hogy megusszuk szárazon. Minden esetre jó, hogyha van kézügyben egy ernyő, ez a legbiztosabb. Illetve, ami még nagyon biztos pontnak számít, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai itt a Kotyogóban. FM 87.6 Csíkszereda. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, tartsanak velem!

0: 5-10-15, kiszámolja már. Hirtelen azért úgy az ember néha megáll, elgondolkodik, hogy bizony elég jól telnek az évek, és hogyha más erre mondjuk nem hívja fel a figyelmét, jó esetben, akkor megszólal a rádióban egy olyan dal, amiben gondolkodik, és akkor rájön, hogy hoppá, ez nem is egy mai darab. Három ilyen dalt válogattam össze így kezdésnek, egy ilyen jó kis, funkis, vidám, popos, táncolható összeállítást hozok, nem másért, de egyre szürkébbként az időjárás, és egyre inkább esőre áll az idő. 2011-ből hozom a Maroon 5 és Christina Aguilera közös dalát, ez a Moves Like Jagger, aztán jön egy 10 éves dal Justin Timberlake-től, a Can't Stop the Feeling, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban egy dal, ami csupán csak 5 éve jelent meg, Dua Lipa és a Love It's 18, 5-10-15.
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba.

Lázadó fene gyereket, vagy azt is mondhatnám, hogy örök lázadó fene gyereket kapcsoltak le a bukaresti rendőrök. A 97 éves férfinek már jó ideje fel volt függesztve a hajtási jogosítványa. Feltételezem, hogy a kora miatt, lévén, hogy lassan elrúgja a százat. No de az úriember fittyet hányva mindenre felöntött a garatra és elindult az autójával. Gondolom, hogy mindenképpen haza szeretett volna érni. A szabály sértésért a sofőrt 1946 lej és 25 bani bírság kifizetésére kötelezték. Ez 9 büntetőpontnak felel meg. Lehet, hogy az úriember is úgy járt, mint mi a zenékkel, nem érzékelte, hogy időközben eltelt az idő. Ugyanígy vesszük a 15, 10 és 5 éves dalokat, és természetesen egy kis párhuzamba állítva őket, így játszom folyamatosan. A következő blogban szintén ugye 2011-ből, 2016-ból és 2021-ből hoztam egy-egy dalt, ami nem csak ritmusban, de hangulatában is igencsak talál. Wild Green Soul, Vague és Dragonette nagy klasszikus a 2011-ből, ez a Hello. Aztán a folytatásban 2016-ból Kongs vs. Cooking on Three Burners és a This Girl, és végül, de nem utolsó sorban Regard, valamint a You.

0: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
1: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

7 perc maradt hátra, 11 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Miley, azaz aki valamikor Miley Cyrus volt, egy következő zenei korszak küszöbén áll. Szeptember 18-án 10. stúdió albumával tér vissza új kiadója gondozásában. A címadó dal a Best Persuades bár megérkezett, nálunk is hallható egy ideje, és természetesen ez a dal igencsak nagy figyelmet kapott lévén, hogy egy új korszak kezdetét is jelöli. A Plastic Hearts rockos vonala az Endless Summer Vacation popslágerei, és a Something Beautiful után a Grammy-díjas Miley ismét egy másik oldaláról mutatkozik be. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy elhagyta a közösségi felületein a Cyrus vezetéknevet, és a friss kiadványt már egyszerűen csak Miley-ként jegyzi. Ez a névváltás is egy művészi kiteljesedést és megkomolyodást szimbolizál. A következő korszak egyszerűen csak love story-ként jellemezhető, amely a szerelem és az önmagunkkal való kapcsolat minden árnyalatát megmutatja. Ennek első előfutára a Buzz Persuades. Let's go.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán szerint még idén el kellene fogadni az új közalkalmazotti bértörvényt, mert jelentős különbségek vannak az azonos vagy hasonló munkát végző közalkalmazottak bérezésében. Az államfő szerint ez különösen az oktatásban jelent problémát, de más közszolgálati területeken is vannak igazságtalanságok. Ezek rendezése azonban rövid idő alatt komoly terhet róna a román költségvetésre, ezért fokozatos megoldásra van szükség. Az államfő szerint az új bértörvénynek kiszámít hatóbbá kell tennie a közszféra bérezését, és csökkentenie kell a bérkülönbségeket. A jelenlegi helyzet ráadásul a bíróságokat is terheli, és költségvetési veszteségeket okoz. Az államfő úgy véli, a törvényt lehetőleg a 2027-es költségvetéssel együtt kellene elfogadni. Az államfő támogatja az iskolai melegétkeztetést úgy is, hogy más kiadásokból kell pénzt átcsoportosítani a program fenntartására. Az államfő szerint a program már bizonyította, hogy hasznos, ezért országosan is működnie kellene. A szociális ösztöndíjak csökkentését egyelőre elvetették. Nikus Ordán szerint kevés pénzről nehéz dönteni, de az oktatás támogatását fenn kell tartani, és nem szabad a gyerekeken spórolni. Zökkenőmentesen indulhat a diákokat tejjel, pékáróval és gyümölccsel ellátó program a Hargita megyei tanintézményekben, miután a megyei önkormányzat időben megkötötte a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szállítási szerződéseket. Több mint 24 ezer óvodás, általános iskolás és középiskolás diák van a kormány által finanszírozott iskolai programban Hargita megyében, közölte Hargita megye tanácsának sajtószolgálata. A megyei önkormányzat szerint a diákok már a tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 2 percen járunk 11 óra után, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, friss hírekkel, és lássuk csak, még néhány korty kávé is akad. Remélem, hogy Önöknél is minden a legnagyobb rendben van. Ha készen állnak, folytathatjuk Leoni és Callum Scott, valamint a Stay nyitja a most következő utolsó órát. A folytatásban pedig David Guetta, A Luck, Benson Boone, Sunburn, Nick Cave, és még sokan mások. Tartsanak velünk!

0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Csíkszaradó által megpályázott Penerere támogatások részét képezte az elektromos buszok beszerzése is. A tömegközlekedés átalakítása érdekében a 10 elektromos busz és a szükséges töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, közel 28 millió lej értékben, írja a Székelyhon. Ebből jelen állás szerint nem úgy néz ki, mintha lenne valami, annak ellenére, hogy a járműveket nagy részt tényleg legyártották. A cég még tavaly év végére ígérte a buszok leszállítását, ám azok sem akkor, sem később nem érkeztek meg. Noha a gyártás zajlott, és ezt tavasszal a csíkszeradai városvezetés a helyszínen is megszemlélte. A gyártó ígérte a késlekedést a kínai beszállítás elakadásával, a geopolitikai helyzettel is magyarázta, a határidő viszont sajnos időközben lejárt, és egyetlen buszt vagy töltőállomást sem szállítottak le. Az aláírt szerződés szerint a város a buszok és a töltőállomások leszállítása után fizetett volna, de ez a határidőre nem történt meg. Ezért a helyzet nagy valószínűséggel jogi útra terelődik majd, kár hogy ugye időközben lejárt a penereres pályázatok benyújtási, illetve elszámolási határideje, jól jött volna a csíkszeredai tömegközlekedésnek is, az a 10 darab elektromos busz is.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek Dakmária a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro. 100 év.

0: Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Reklámot hallottak!

az az igazság, úgy érzem, hogy megöregettem, nem értem én már az ilyen Kendrick Lamar féle zenéket. Nem állítom, hogy ez nem jó, de valószínűleg nem engem céloz. De a Grammy-t még mindig nem értem esetében. Akár csak azt a történetet, hogy több legendás sorozat és alakítás maradt Emmy nélkül. Akad közöttük olyan is, amely 53 jelölésből egyetlen díjat sem tudott megnyerni. Természetesen hamarosan őket is közelebbről megnézzük.

Az Emmy díj a televíziós szakma egyik legnagyobb elismerése, de a díjazottak névsorát visszanézve akad néhány döntés, amelyet ma már kifejezetten nehéz megmagyarázni. Sorozatok, amelyek mondjuk később sem lettek igazán nagyok, azt még úgy el tudjuk képzelni, viszont amelyek később a televíziózás klasszikusává nőtték ki magukat, és még a jelölésig is alig jutottak el, miközben legendás szerepek megformálói éveken keresztül ültek a díjátadó nézőterén, anélkül, hogy egyszer is kimondták volna a nevüket. Nos, ez egy kicsit olyan visszás. Van legalább olyan 10 olyan eset, amelyet még évekkel később is az Emmy történetének legnagyobb mellőzései között emlegethetünk. A lista természetesen szubjektív, mint minden ilyesmi, ami a területhez kapcsolódik, a számok viszont azok önmagukért beszélnek. Ilyen például a Better Call Saul 53 jelölése volt, és egyet sem tudott díjra váltani. 53! Talán nincs ennél látványosabb Emmy kudarc. A Breaking Bad totál szívás előzmény sorozata 2015 és 2023 között összesen 53 Emmy jelölést kapott, de egyetlen kategóriában sem tudott nyerni. Aztán itt van a Drót, ma rendszeresen minden idők legjobb tévésorozatai között emlegetik. Az Emmy azonban szinte teljesen átnézett rajta. Az HBO baltimore-i bűnügyi drámája 5 évad alatt mindössze 2 jelölést szerzett, mindkettőt a forgatókönyvért, és egyikből sem lett győzelem. Steve Carell, azaz Michael Scott, Office, biztos, hogy mindenkinek megvan. Michael Scottból a 21. század egyik legismertebb sitcom figurája lett, Carell pedig 6 egymást követő alkalommal kapott Emmy jelölést. Nyerni egyszer sem sikerült. Hugh Laurie, Dr. House, hát kinek nem lenne ismerős Dr. House karaktere? Szerepével gyakorlatilag újra definiálta a tévés orvos karakterét, az alakítás 2 Golden Globe-ot hozott neki, az Emmy azonban újra és újra kicsúszott a kezéből. Carrie Coon még jelölést sem kapott a hátrahagyottakért, így aztán ezt nincs is amiért tovább befejtegetni. Lena Headey aztán a Trónok harca összességében alig panaszkodhatott az Emmyre, viszont Lena Headey egészen más történet. A szerepéért 5 alkalommal jelölték a legjobb női mellékszereplő díjára, de egyszer sem sikerült a jelölést díjra váltani. Samantha Jones, ugye, Sex és New York 4-szer maradt alól főszereplőként, az egyik legemlékezetesebb karakter volt. Kim Cattrall azonban soha nem kapott Emmyt a szerepért, 5-ször jelölték, ebből 4-szer a legjobb női mellékszereplő kategóriában, de mindig más vihette haza a szobrot. Sarah Jessica Parker és Cynthia Nixon eközben egyaránt Emmy győztes lett a sorozattal. Angela Lansbury 18 jelölés győzelem nélkül. Gondolom, hogy megvan. A gyilkos sorokban neki sem sikerült annyira jól teljesíteni, legalábbis az ítészek szerint, hogy a jelölést díjra lehessen váltani. Kaliforniába jöttem, szinte észre sem vették, Will Smith világsztárrá tette viszont, 6 évadot élt meg, és a 90-es évek egyik legismertebb szitkomja lett, ha jól emlékszem, ez eredeti címmel a Prince of Bel-Air-ként futott. És végül a Giancarlo Esposito Gus Fring-ként sem kapott Emmyt, ez az utolsó a felsorolásban, kevés modern tévés gonosztevő vált annyira ikonikussá, mint Gustavo Fring. Giancarlo Esposito ráadásul 2 sorozatban, a Breaking Bad-ben, illetve a Better Call Saul-ban is eljátszotta a karaktert, korábban említettem ezeket, ők sem kaptak Emmy díjakat. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ítészeknek mindig igazuk van, főleg, hogy a felsoroltak között több is van, ami a tévés sorozatok történetében mérföldkőnek számít. Érdemes megjegyezni a neveket, és érdemes belenézni ezekbe.

0: Edda és a háromszor, hát háromszor, de egyszer azért illik elbúcsúzni így a kotyogó végén. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, nagyon remélem, hogy holnap ismét találkozunk. Tartalmas, vidám délutánt kívánok mindannyiuknak, tel is tele Fülig zenékkel.
1: Fan FM Rádió, Fülig zene!
2: Fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Digi 24 értesülései szerint Nikus Ordán államfő Luka Niculescu tartja a legesélyesebb jelöltnek a kormányfői tisztségre. Luka Niculescu korábban Románia-franciaországi nagykövete volt, jelenleg pedig a külügyminisztérium államtitkára és az OECD csatlakozás romániai folyamatának koordinátora. Az elnök azonban a jelölés előtt garanciákat vár a korábbi kormánykoalíció pártjaitól arra, hogy egy kényelmes parlamenti többség támogatja majd a kormány beiktatását. A Digi 24 szerint a Nemzeti Liberális Párt is fontolgatja, hogy támogatja a jelöltet a parlamenti szavazáson. A végleges döntés és a hivatalos miniszterelnöki jelölés egyelőre még várat magára. Megszüntetni az online szavazást a parlamentben a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség. A két párt szerint a járvány idején bevezetett megoldásra már nincs szükség, ezért vissza kell térni a személyes jelenléttel történő szavazáshoz. A parlamenti munkához személyes jelenlétre van szükség, hiszen a képviselőknek részt kell venniük a vitákban és a döntéshozatalban. Raluca Turcan liberális képviselő szerint a parlament nem távmunkára való. A pártok azt is kezdeményezik, hogy a parlamenti bizottságok üléseit is személyesen tartsák meg, és ne legyenek egymással párhuzamosan megtartott ülések. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A szakember szerint az ország nagyjából 17 ezer oktatási intézményére jelenleg mindössze mintegy 800 iskolaorvos, 300 fogorvos, 150 egyetemi orvos és 3000 egészségügyi asszisztens jut. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember vészharangot kongat. A következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakember hiányhoz vezethet a jövőben. A tanév kezdetével kiemelt figyelmet fordít az oktatási intézmények biztonságára a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A tűzoltók az elkövetkező időszakban folyamatosan ellenőrzik az iskolák elektromos és fűtési rendszereit, valamint a tűzvédelmi felszereléseket. A hatóságok felhívják az iskolavezetők figyelmét, hogy a menekülési útvonalakat és kijáratokat mindig tartsák szabadon, a tűzoltó készülékeket pedig könnyen hozzáférhető helyen tárolják. A tanév során a diákok és pedagógusok evakuálási gyakorlatokon is részt vesznek. Veszélyhelyzet esetén a tanulóknak meg kell őrizniük a nyugalmukat, nem szabad visszamenniük a személyes tárgyaikért az osztálytermekbe, és haladéktalanul a kijelölt gyülekezési pontokra kell vonulniuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz, napos időjárás térségünkben. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fültől fülig. Fun FM. FM 87,6.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Reklámot hallottak!

Fülig zene. Fülig mosoly. Szenetem rádió. Fülig zene. Fülig mosoly. Szenetem rádió.

90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Digi24 értesülései szerint Nikus Ordán államfő Luka Niculescu tartja a legesélyesebb jelöltnek a kormányfői tisztségre. Luka Niculescu korábban Románia franciaországi nagykövete volt, jelenleg pedig a külügyminisztérium államtitkára és az OECD csatlakozás romániai folyamatának koordinátora. Az elnök azonban a jelölés előtt garanciákat vár a korábbi kormánykoalíció pártjaitól arra, hogy egy kényelmes parlamenti többség támogatja majd a kormány beiktatását. A Digi24 szerint a Nemzeti Liberális Párt is fontolgatja, hogy támogatja a jelöltet a parlamenti szavazáson. A végleges döntés és a hivatalos miniszterelnöki jelölés egyelőre még várat magára. Megszüntetni az online szavazást a parlamentben a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség. A két párt szerint a járvány idején bevezetett megoldásra már nincs szükség, ezért vissza kell térni a személyes jelenléttel történő szavazáshoz. A parlamenti munkához személyes jelenlétre van szükség, hiszen a képviselőknek részt kell venniük a vitákban és a döntéshozatalban. Raluca Turcan liberális képviselő szerint a parlament nem távmunkára való. A pártok azt is kezdeményezik, hogy a parlamenti bizottságok üléseit is személyesen tartsák meg, és ne legyenek egymással párhuzamosan megtartott ülések. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A szakember szerint az ország nagyjából 17 ezer oktatási intézményére jelenleg mindössze mintegy 800 iskolaorvos, 300 fogorvos, 150 egyetemi orvos és 3000 egészségügyi asszisztens jut. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember vészharangot kongat. A következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakember hiányhoz vezethet a jövőben. A tanév kezdetével kiemelt figyelmet fordít az oktatási intézmények biztonságára a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A tűzoltók az elkövetkező időszakban folyamatosan ellenőrzik az iskolák elektromos és fűtési rendszereit, valamint a tűzvédelmi felszereléseket. A hatóságok felhívják az iskolavezetők figyelmét, hogy a menekülési útvonalakat és kijáratokat mindig tartsák szabadon, a tűzoltó készülékeket pedig könnyen hozzáférhető helyen tárolják. A tanév során a diákok és pedagógusok evakuálási gyakorlatokon is részt vesznek. Veszélyhelyzet esetén a tanulóknak meg kell őrizniük a nyugalmukat, nem szabad visszamenniük a személyes tárgyaikért az osztálytermekbe, és haladéktalanul a kijelölt gyülekezési pontokra kell vonulniuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz, napos időjárás térségünkben. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilak Híra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Híra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Híra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Keep

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Digi24 értesülései szerint Nikus Ordán államfő Luka Niculescu tartja a legesélyesebb jelöltnek a kormányfői tisztségre. Luka Niculescu korábban Románia franciaországi nagykövete volt, jelenleg pedig a külügyminisztérium államtitkára és az OECD csatlakozás romániai folyamatának koordinátora. Az elnök azonban a jelölés előtt garanciákat vár a korábbi kormánykoalíció pártjaitól arra, hogy egy kényelmes parlamenti többség támogatja majd a kormány beiktatását. A Digi24 szerint a Nemzeti Liberális Párt is fontolgatja, hogy támogatja a jelöltet a parlamenti szavazáson. A végleges döntés és a hivatalos miniszterelnöki jelölés egyelőre még várat magára. Megszüntetni az online szavazást a parlamentben a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség. A két párt szerint a járvány idején bevezetett megoldásra már nincs szükség, ezért vissza kell térni a személyes jelenléttel történő szavazáshoz. A parlamenti munkához személyes jelenlétre van szükség, hiszen a képviselőknek részt kell venniük a vitákban és a döntéshozatalban. Raluca Turcan liberális képviselő szerint a parlament nem távmunkára való. A pártok azt is kezdeményezik, hogy a parlamenti bizottságok üléseit is személyesen tartsák meg, és ne legyenek egymással párhuzamosan megtartott ülések. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A szakember szerint az ország nagyjából 17 ezer oktatási intézményére jelenleg mindössze mintegy 800 iskolaorvos, 300 fogorvos, 150 egyetemi orvos és 3000 egészségügyi asszisztens jut. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember vészharangot kongat. A következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakember hiányhoz vezethet a jövőben. A tanév kezdetével kiemelt figyelmet fordít az oktatási intézmények biztonságára a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A tűzoltók az elkövetkező időszakban folyamatosan ellenőrzik az iskolák elektromos és fűtési rendszereit, valamint a tűzvédelmi felszereléseket. A hatóságok felhívják az iskolavezetők figyelmét, hogy a menekülési útvonalakat és kijáratokat mindig tartsák szabadon, a tűzoltó készülékeket pedig könnyen hozzáférhető helyen tárolják. A tanév során a diákok és pedagógusok evakuálási gyakorlatokon is részt vesznek. Veszélyhelyzet esetén a tanulóknak meg kell őrizniük a nyugalmukat, nem szabad visszamenniük a személyes tárgyaikért az osztálytermekbe, és haladéktalanul a kijelölt gyülekezési pontokra kell vonulniuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz, napos időjárás térségünkben. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Idén átadhatják az Észak-Erdélyi autópálya két régóta várt Kolos megyei viaduktját. A Magyar Nádas és Pusztatóba térségében épülő két viadukt együttesen több mint 3 kilométer hosszú lesz. A két építmény a Magyar Nádas Nádas Szent Mihály, valamint a Nádas Szent Mihály Magyar Zsombor autópálya szakaszokat köti majd össze. A munkálatok több mint háromnegyede már elkészült, és a kivitelezés ősszel fejeződhet be. Románia autópálya és gyorsforgalmi úthálózata jelenleg csaknem 1500 kilométer. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szerint idén legalább további 200 kilométerrel bővülhet. A legrosszabb PISA eredmények születtek Románia történetében. A 15 éves diákok tovább rontottak. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis az OECD kedden közzétett adatai szerint a tanulók 52%-a nem éri el az alapkompetencia szintjét matematikából, olvasásból pedig 48% marad ez alatt. A helyzet mindhárom vizsgált területen rosszabb a 2022-es felméréshez képest. Matematikából 3, olvasásból pedig több mint 6% ponttal nőtt a minimális szintet el nem érő diákok aránya. Természettudományokból 46% teljesített az alapkompetencia szint alatt. Az OECD a kettes szintet tekinti a legalapvetőbb kompetenciák határának. Az ez alatti eredmény nem azt jelenti, hogy a diák nem tud olvasni vagy számolni, hanem azt, hogy nehezen alkalmazza tudását gyakorlati helyzetekben és problémák megoldásában. A PISA 2025-ös felmérésében Romániában több mint 10.000 15 éves diák vett részt 321 iskolából. A vizsgálat elsősorban azt méri, hogy a tanulók mennyire képesek a megszerzett tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Írta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember figyelmeztet, a következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakember hiányhoz vezethet a jövőben. Az új tanévben ingyenes diákbérlettel utazhatnak a diákok a Csefere minden személyvonat belföldi útvonalán. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság a Csefere közleményében. A jegy és vagy bérletvásárláshoz a diákoknak fel kell mutatniuk az ellenőrző könyvüket, illetve egy igazolást attól az iskolától, ahol tanulnak. Szeptember végéig a régi bérletükkel közlekedhetnek a diákok, október 1-től azonban csak az új tanévre kiállított okmányok használhatóak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4 plusz 6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilak Híra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Híra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Híra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4 lej 29 banírt a Lidl Plusszal, az 500 g-os pilos rukör sajtra 13 lej 79 banírt a Lidl Plusszal, valamint a Parodon Tax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Idén átadhatják az Észak-Erdélyi autópálya két régóta várt Kolos megyei viaduktját. A Magyar Nádas és Pusztatóba térségében épülő két viadukt együttesen több mint 3 kilométer hosszú lesz. A két építmény a Magyar Nádas Nádas Szent Mihály, valamint a Nádas Szent Mihály Magyar Zsombor autópálya szakaszokat köti majd össze. A munkálatok több mint háromnegyede már elkészült, és a kivitelezés ősszel fejeződhet be. Románia autópálya és gyorsforgalmi úthálózata jelenleg csaknem 1500 kilométer. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szerint idén legalább további 200 kilométerrel bővülhet. A legrosszabb PISA eredmények születtek Románia történetében. A 15 éves diákok tovább rontottak. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis az OECD kedden közzétett adatai szerint a tanulók 52%-a nem éri el az alapkompetencia szintjét matematikából, olvasásból pedig 48% marad ez alatt. A helyzet mindhárom vizsgált területen rosszabb a 2022-es felméréshez képest. Matematikából 3, olvasásból pedig több mint 6% ponttal nőtt a minimális szintet el nem érő diákok aránya. Természettudományokból 46% teljesített az alapkompetencia szint alatt. Az OECD a kettes szintet tekinti a legalapvetőbb kompetenciák határának. Az ez alatti eredmény nem azt jelenti, hogy a diák nem tud olvasni vagy számolni, hanem azt, hogy nehezen alkalmazza tudását gyakorlati helyzetekben és problémák megoldásában. A PISA 2025-ös felmérésében Romániában több mint 10 000 15 éves diák vett részt 321 iskolából. A vizsgálat elsősorban azt méri, hogy a tanulók mennyire képesek a megszerzett tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Írta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember figyelmeztet, a következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakember hiányhoz vezethet a jövőben. Az új tanévben ingyenes diákbérlettel utazhatnak a diákok a Csefere minden személyvonat belföldi útvonalán. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság a Csefere közleményében. A jegy és vagy bérletvásárláshoz a diákoknak fel kell mutatniuk az ellenőrző könyvüket, illetve egy igazolást attól az iskolától, ahol tanulnak. Szeptember végéig a régi bérletükkel közlekedhetnek a diákok, október 1-től azonban csak az új tanévre kiállított okmányok használhatóak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4 plusz 6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Többször is akarom veled ezt még.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Hira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: Reklámot hallottak.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Idén átadhatják az Észak-Erdélyi autópálya két régóta várt Kolozs megyei viaduktját. A Magyar Nádas és Pusztatóba térségében épülő két viadukt együttesen több mint 3 kilométer hosszú lesz. A két építmény a Magyar Nádas Nádas Szent Mihály, valamint a Nádas Szent Mihály Magyar Zsombor autópálya szakaszokat köti majd össze. A munkálatok több mint 3/4 már elkészült, és a kivitelezés ősszel fejeződhet be. Románia autópálya és gyorsforgalmi úthálózata jelenleg csak nem 1500 kilométer. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szerint idén legalább további 200 kilométerrel bővülhet. A legrosszabb PISA eredmények születtek Románia történetében. A 15 éves diákok tovább rontottak. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis az OECD kedden közzétett adatai szerint a tanulók 52%-a nem éri el az alapkompetencia szintjét matematikából, olvasásból pedig 48% marad ez alatt. A helyzet mindhárom vizsgált területen rosszabb a 2022-es felméréshez képest. Matematikából 3, olvasásból pedig több mint 6% ponttal nőtt a minimális szintet el nem érő diákok aránya. Természettudományokból 46% teljesített az alapkompetencia szint alatt. Az OECD a kettes szintet tekinti a legalapvetőbb kompetenciák határának. Az ez alatti eredmény nem azt jelenti, hogy a diák nem tud olvasni vagy számolni, hanem azt, hogy nehezen alkalmazza tudását gyakorlati helyzetekben és problémák megoldásában. A PISA 2025-ös felmérésében Romániában több mint 10.000 15 éves diák vett részt 321 iskolából. A vizsgálat elsősorban azt méri, hogy a tanulók mennyire képesek a megszerzett tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. Bár az elmúlt évekhez képest kismértékben nőtt az iskolai és egyetemi rendelőkben dolgozó orvosok és asszisztensek száma, a hálózat még mindig súlyos létszámhiánnyal küzd. Írta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. A helyzetet tovább nehezíti az álláshelyek befagyasztása, a nehézkes bürokrácia, valamint a szakma alacsony vonzereje. Mivel a rendszerben dolgozók átlag életkora igen magas, a szakember figyelmeztet, a következő 5-10 évben a személyzet több mint felének nyugdíjba kellene vonulnia, ami égető szakemberhiányhoz vezethet a jövőben. Az új tanévben ingyenes diákbérlettel utazhatnak a diákok a Csefere minden személy vonat belföldi útvonalán. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság a Csefere közleményében. A jegy és vagy bérletvásárláshoz a diákoknak fel kell mutatniuk az ellenőrző könyvüket, illetve egy igazolást attól az iskolától, ahol tanulnak. Szeptember végéig a régi bérletükkel közlekedhetnek a diákok, október 1-től azonban csak az új tanévre kiállított okmányok használhatóak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4 plusz 6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: más? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csík

0: Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station. Fun FM.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülix zene!
1: Fun

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
0: Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől szülig, Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió.

lips make me sway. I never thought I'd see the sun pass my